sírni, jól sírni, nem szájba rágni. Kurzus törpe, rövid alap, mozikál. Kultúrmérnök, padlás, posta.

Hajtatni kenyér, fátyol mese, rosszeni gyökő, fare, mese. Lakos fagyol, fagot, mártás, futó lépés, velő gyalú, hangya régés, fénykép, falu, haló.

futott, bűvész, száp, tavasz, kilométer, terak, ragdó, fizika, brigét, kezét, maréka, parát, száj, köli, motor, vérusi tej, és anya, cukor, pek, pek, pek, vakom, sebét, bárány, szívét, stepkenőcs, de nevén, ahó! Áram, Lani, áram, Lani, a lélek hintáj. Kút, a páca, a vakta, a letény, az óbor, a kréta, a szörönne szegény. Nyit, objektív, sperma, forgás,

Begrez, szalon, vagy egy kutya, pokrac, malom. Pek! Gyűrűsülhet! Malta! Tessék cigánykonzert!